A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: dog chow.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Isten, nincs az az Isten. Újra kezdhetnék.
1: Nem.
2: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

forgot. How am I supposed to send this out?

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Best FM. Best FM. Oleg Jobzenik. Oleg Jobzenik.
2: Örög az ivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

a sejt. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkád Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa,

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem tudom.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

Foot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben, pályaorientációs mérés indul, kezdődik a hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószergyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Ma van a limfóma világnapja. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak felételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták ötféle fogással, töklecsót, hamis lecsót, pörkölt féléket és gulyáslevest is készítettek. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegen honos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
3: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótlás korú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott ott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
4: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunai vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az ember.
1: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gajazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságához szükséges gajazást végzik el a szakemberek. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
6: Hello, slágerei. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek az év 258. napján, szeptember 15-e van, kedd, sok boldogságot kedves Enikők, Melitták és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra után járunk 10 perccel, lassan már inkább 11-el, ami azt is jelenti, hogy 4 perc múlva 4:07, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési info, várom 0620-55-55-155, mindjárt a Bomb Punk MC-z előtte még a Unique is jön, most pedig Pinkének el, Szól a Stupid Girls, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Már szeptembernek is eltelt a fele, ma pedig a demokrácia nemzetközi napja van, amelyet 2007-ben kezdeményezett az ENSZ. A demokratikus értékekre és az emberi jogokra hívja fel a figyelmet ez a nap. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, most Christina Aguilera dala a Dirty, ha pedig már is van közlekedési hír, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

0: Indul a nap, napközben pedig napos gomolyfelhős idő lesz 21-25 fokkal. Esni ma nem nagyon fog, holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön a következő hidegfront. Újabb záporokkal, zivatarokkal. Részletek a hírek végén, aztán Rihanna dalát indítom. Pont a Replay a címe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Étellel segítették a rászorulókat Szolnokon. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja a szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak fel ételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták ötféle fogással. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van, kedd, 3/4 hét környékén pedig többfelé indul párásan, ködösen a nap. Napközben napos idő lesz, gomoly felhőkkel, 21-26 fokkal. Holnap hasonló időben bízhatunk, aztán csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Már holnap is egy fokkal melegebb lesz, akár 28 fok is lehet a legmelegebb helyen, de csütörtökön lesz igazán nagy a hőmérsékleti kontraszt, a Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat majd a csúcshőmérséklet. Keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő. Ez tehát az előttük álló egy-két nap, a világ, amiben élünk, az utóbbi már az Alcazar dala. Magyarul This is the world we live in, így megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után szól majd a CNC Music Factory dala. Do You Wanna Get Funky? Még több funky este a Night Shift-ben White Boy-tól és DJ Hangyától, és persze a következő órából sem hiányozhatnak a magyar slágerek a 90-es és 2000-es évekből. Jön majd Ágnes. Most jó! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvendégelik a kerékpárosokat, vízilabda akadémiát terveznek a Tiszaligetbe, szakképzési fórumot tartanak Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótlás korú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 15-én, kedden, Enikő Melitta napja van. Sok boldogságot kívánok a névnapos és a szülinapos best hallgatóknak is. Kísértéssel indul az óra, szól már is a Temptation Arástól, érkezik a House of Glass és a Disco Down, itt lesz Zséda és Whitney Houston is. Ha pedig már is dugó baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van, és nem csak a demokrácia nemzetközi napja, de a mozdonyvezetőké is. Mi leszel, ha nagy leszel? Tették föl nekünk a kérdést gyerekkorunkban, és bár hivatalos statisztika nincs a rangsorról, az biztos, hogy a fiúk körében top 10-es foglalkozás, főleg a 4 és 10 év közötti kisfiúknál a mozdonyvezető. Olyan klasszikusokkal versenyez, mint a tűzoltó, a rendőr, a katona, az űrhajós vagy a futballista. Hozzáteszem, nekem volt még 2 a listámon gyerekkoromban, motocross versenyző, fókember. House of Glass, Disco Down, így megy tovább a kedreggel. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős időnk lesz, itt-ott már köddel indul a reggel, de hát szeptember közepe van. Esni ma és holnap, ha minden igaz nem fog, csütörtökön jön egy újabb hidegfront csapadékkal. Itt a Best FM pedig pillanatokon belül a legfrissebb hírekre kerítünk sort. Mindjárt 7:30, jó reggelt, Baby D folytatja a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a limfóma világnapja. Két menüből választhatnak a szolnoki diákok. Gajazás lesz a Szolnoki úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, a hónaj vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentő csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gajazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságára ahhoz szükséges gajazást végzik el a szakemberek. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 15-én Enikő Melitta napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 1941-ben ezen a napon született Albert Flórián válogatott magyar labdarúgó, a Ferencváros legendás játékosa, majd edzője, az egyedüli magyar aranylabdás a nemzet sportolója. 1946-ban ezen a napon született Tommy Lee Jones, amerikai színész rendező, többek között olyan filmek sztárja, mint az Úszóerőd, az Ügyfél, a Született gyilkosok, a Mindörökké Batman vagy a Men in Black sorozat. 1946, ugyanabban az évben és ugyanezen a napon született Oliver Stone is, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, többek között olyan mozikat köszönhetünk neki, mint az Éjféli Express, a Sepphelyes arcú, a Szakasz, a Született július 4-én, vagy a The Doors. To 1956-ban ezen a napon született Maggie Reilly, skót énekes dalszerző, főleg Mike Oldfield-dal való együttműködéseiről is, mert az ő hangját halljuk olyan világslágerekben, mint a Moonlight Shadow, vagy a To France. 1977. szeptember 15 megszületett Tom Hardy, angol színész, az Eredet, a Sötét Lovag, Felemelkedés vagy a Mad Max sztárja. És 1984-ben a mai napon született Harry, Sussexi herceg is, Diana hercegné és Károly király kisebbik fia, brit trónörökös. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Étellel segítették a rászorulókat Szolnokon. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
2: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja a szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak fel ételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták 5 féle fogással. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Előttük egy friss közlekedési információ az M0-ásról, ahol korábban az M1-es felé vezető oldalon Gyálnál történt baleset. A torlódás 15 km Pécelnél van a sor vége, aki tud válaszol másik útvonalat, bár a forgalmi akadály már nem okoz fennakadást, a kialakult dugó csak lassan szűnik majd meg. Bob Marley és a Jamming Kezd, 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van szeptember közepe, 15-e kedd. Rendkívül erős, a szokásosnál is talán erősebb a reggeli forgalom a nagyobb városokba vezető utakon. Ráadásul baleset történt az M0-áson korábban az M1-es felé Gyálnál. Emiatt 13 kilométeres dugó alakult ki, Pécelnél van még mindig a sor vége, bár az eleje feloszlóban van. Aki teheti, válaszol másik útvonalat. M5 Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán autó és teherautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták, és vadgázolás miatt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél is forgalomkorlátozásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Mindjárt a Spice Girls, előttük még a 4-es Street, most pedig a Gorillaz jön a Derrel a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, miközben még mindig 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé Péceltől kezdődően egy korábbi baleset miatt. Újabb történt, de most a másik irányba, a Nagy-Duna híd után Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé vezető oldalon is baleset okoz torlódást. Óvatosan, jó utat, szeptember közepén 15-e van kedd, késő nyári időnk lesz 22-26 fok közötti maximummal, sok napsütéssel, de lesznek gomoly felhők is az égen, esni nem fog, rész a hírek végén, aztán Altranate Free című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megvendégelik a kerékpárosokat, vízilabda akadémiát terveznek a Tiszaligetbe, szakképzési fórumot tartanak Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: Kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótlás korú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a legjobb zenék. Az a helyzet ma reggel az M0-ással, hogy nem működik. Nem, és nem, úgyhogy lehet más útvonalat keresni. Korábban Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon történt baleset, ami miatt 15 kilométeres torlódás alakult ki. Pécelnél volt és van a sor vége, mert hogy közben a torlódásban újabb baleset történt méghozzá Vecsésnél. Nyárias idő 22-26 fokkal, erre készülhetünk szeptember közepén, sok napsütés, pici gomoly felhő, esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, csapadékot hozva, és jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Néha világgá kürtölnénk, ha szeretünk valakit, tehetjük ezt egy tetoválással is, a top 1 retro magyar tetoválása, a szív, szeretlek Erzsi. Persze, manapság tehetjük ezt például egy üzenetben is. Jön a Love Message alkalmi formáció, és egy csodálatos dallal érkezik Berecki Zoltán is. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt, jó utat kívánok. A hírekkel folytatjuk, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Ahogy a tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ma van a limfóma világnapja, két menüből választhatnak a szolnoki diákok, gajazás lesz a Szolnoki úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, a hunai vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentő csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gajazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságához szükséges gajazást végzik el a szakemberek. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként az ember, aki talán nem is ember, mert hogy 9 lövést túlélni, az nem emberi. 50 Cent kapta 2000-ben. Felépült, és onnantól változott meg a gondolkodása, az életmódja, és lett sikeres. PIMP, ezzel indul az óra, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

kettőt 8-szor is elénekelhetjük vele élőben Budapesten. Igen, eddig 7-szer koncertezett nálunk, legutóbb 2024-ben az MVM Domban, és most december 16-ai koncertje is ugyanott lesz. Ő jön most a Cloud Number 9-nal, hamarosan Shaggy, a Honey Beast és a Stakabu is érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 15, hát nem, az M0-ás napja. Rekord dugó volt reggel, 15 km az M1-es irányába egy gyálnál történt baleset miatt. Úgy látom, hogy most is, hát ha nem is összefüggő, de ecserig munkavégzés és talán még egy baleset miatt arra szól a pálya. A másik oldalon is baleset történt nemrég, az M5-ös felé Sziget-Szent Miklósnál. Ott az M6-os lehajtónál van a sor vége, tehát 8 kilométeres kb. A torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. A Black Eyed Peas folytatja. Let's get it started a besten. And the bass keeps...

0: Best FM, ha a legjobb zenék, nem csoda, hogy ez Érosz Ramazotti kedvenc napja, hiszen igazán kellemes késő nyári 22-26 fok lesz, sok napsütéssel, kis gomoly felhővel, csapadék nélkül, ugyanilyen időre és még egy fokkal melegebbre készülhetünk holnap is, csütörtökön pedig egy újabb hidegfront vet véget ennek. Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, Érosz Ramazottitól tehát a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek a legtöbbünk fiatalsága, amikor életre szóló kalandokat éltünk át. Adventure of a Lifetime életre szóló kaland címmel jön majd a Coldplay dala. Bocsánat. És a Krisztál is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Étellel segítették a rászorulókat Szolnokon. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
1: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja a szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak fel ételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták ötféle fogással. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Kylie-tól, aki az Ausztrál Vogue címlapján pózol, az 58 éves énekesnő évtizedeket tagadhatna le korából. In Your Eyes című dalával indul az óra, 5 perc elmúlt 10, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Enikők, Melitták, szülinaposok, sok boldogságot.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys debütáló kislemezét indítom, az 1995-ös We've Got It Going On-t. Ez indította el a zenekar világhírű karrierjét, bár Amerikában nem indult könnyen, a Billboard 100-as listáján csak a 69. helyig jutott, míg Európa slágerlistáinak top 5-ös dala volt abban az évben.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egymást érték a balesetek ma reggel az M0-áson, és most is van kettő. Az egyik Sziget-Szent Miklósnál történt az M5-ös felé vezető oldalon. A korábbi 8 kilométeres dugó feloszlóban van, de még mindig lassabb a pálya. A másik oldalon, Pécelnél, az M1-es felé két autó ütközött, az 51-es kilométernél csak a belső sáv járható, ott is 3-4 kilométeres a dugó. Az M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő után torlódik egy kisebb szakaszon, és az M7-es is lassú, a Balaton felé a Velencei tónál, ahol az útmenti növényzetet gondozzák egy szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Too Funky, George Michael-től Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, és a kedd a legfunkibb nap a héten a Night Shift-ben. A Best FM esti mix műsora a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky himnuszait vonultatja fel. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7-től DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon szereti a meleget, a tűzőnapot és kevés vizet igényel ez a sivatagi rózsa, és hát reméljük nem lesz honos hazánkban a közeljövőben, bárha így haladunk. Desert Rose címmel Sting és Chapmami dalát is játszom majd, a 90-es és 2000-es éveket pedig az Animal Cannibals is elhozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön indul a délelőtt utolsó órája a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A gyors hajtás okozza a legtöbb balesetet. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma is ülésezik a parlament. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról is rendelkezik. Az országgyűlés ma titkos szavazáson megválasztja az alkotmánybírókat is. Továbbra is a gyorshajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Idén is megrendezzik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának húzó nevei pedig Robbie Williams, Christina Aguilera, a magyarok közül Ákos, itt lesz Idacor, Fedla Grandal, az Aqua, elsőként pedig a Nina Sky and Move Your Body-val 5 perccel múlt 11. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést annak, akinek szeptember 15-e kedd. Erről szól, na és sok boldogságot a névnapos Enikőknek, Melittáknak és Isten éltesse szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Sting nem a tipikus nyugdíjasok életét éli. 74 évesen, igenis aktív, köszönhető ez világlátásának és a jógának is nem utolsó sorban. Járja a világot, koncertezik nemrég nálunk is, fellépett, utána pedig egy budapesti olasz étteremben vacsorázott, közben pedig visszatér a West Endre a The Last Ship, a hajógyári munkások utolsó napját feldolgozó musicalje is. Szóval tényleg nem unatkozik, most Csebb, amiből közös Desert Rose című dalát halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ritka volt ma sajnos az a pillanat az M0-áson, amikor nem volt baleset, és most sem beszélhetünk erről. Egy korábbi baleset miatt, amely Pécel térségében történt az M1-es felé vezető oldalon, most is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig a Balaton felé, a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométer között csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban már Majoros Rita, az éterben pedig Király Viktor szólója indítja a kedd délutánt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Mákszem Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőek a nyugtaadatszolgáltatás első tapasztalatai. A csendes barátot nevezi Oscar díjra hazánk. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Elstartolt a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképzőintézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten 3 megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, vidám kedvet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy ma is velem töltik a délutánt, vagy legalábbis egy pár órát belőle, hiszen itt szólnak a legjobb zenék. Ma is a 90-es, 2000-es évek kedvencei. Jön majd Blaze és Diaz, és a minden másképp lesz. Előtte még Király Viktorral indul az óra. Jön a Solo, szép napot mindenkinek.
0: Best FM.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

húzom a tegnaptól. Úgy érzem, újból visszarát az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szebb napok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától. Keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarát.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy a délelőtt is, hát ebben a szuper időben telt, és persze jó hangulatban, akárhol is vannak, akár munkahelyen, akár éppen útközben, vagy kikapcsolódás közben. Hát én ma délelőtt megkezdtem a ruha szelektálást, ez a nyári ruhák elpakolása, és elő az őszi ruhákat, bár ugye most még ebben az időben azért szinte nyáriosan öltözködhetünk, meg bevallom őszintén, én nem akartam. Én még mindig maradnék egy picit a nyárban, úgyhogy azért örülök ennek az időnek, de hát ezt is valamikor meg kell csinálni, meg ez a, hát ezt se hordtam, meg ebbe se férek bele, stb. De majd idővel. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket ebben a jó hangulatban, mert higgyék el, a szekrénypakolás is sokkal jobb, ha az ember zenéket hallgat közben. Például olyanokat, mint Dimples D és a Sucker DJ, vagy Blaze és Diaz dala, minden másképp lesz. A White Town pedig viszi tovább a délutánt, én hozom a napkérdését, és hamarosan mindenféle információt. Addig is Your Woman a Best FM-en.

DJ. So listen, what I'm

0: Best FM a legjobb zenék utazás közben is. Ha ma is autóba ültek, vagy teherautóba, vagy kamionba, vagy tényleg bármilyen közlekedési eszközre, vagy éppen villamost vezetnek, vagy buszt, vagy tényleg bármit, és közben Best FM-et hallgatnak, hozom a legfontosabb és legfrissebb útinfókat, amiket csak kapok. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt például a szalagkorlátot javítják, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, itt több kilométeres a torlódás. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, úgyhogy még két napig 17-éig zárva tartják. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Ha önök is tudnak bármilyen információról az utakról, balesetet látnak bármit, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval a 0620-55-55-155-ös számon. Írjanak vagy hívjanak, és utazzunk együtt ma délután is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folytatom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tibortól jött egy üzenet, hogy a főnökének szeretne egy dalt küldeni. Jobban mondva nem csak ő, hanem az egész iroda, mert hogy ebéd után meglepte a főnöke őket óriási doboz fánkkal, amiben hát nem számolták össze, de 50 darab biztos, hogy volt. Nem túl sokan dolgoznak az irodában, szóval elég sok jut mindenkinek, és egyszerűen nem is tudták mire vélni. Igazából a főnök csak kedveskedni akart nekik így kedden délután. Nagyon remélik persze, hogy ennek nem lesz bőtje, és nem valami feladatot akar rájuk bízni, de úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy tényleg kedvességből, úgyhogy ők pedig kedvességből szeretnének neki egy dalt küldeni a következő órában, tényleg azzal az üzenettel, hogy nagyon köszi főni, minden nap lehetne ilyen. Ilyen főnököt mindenkinek, úgyhogy hát akkor a következő órában neki is szóljon Gloria Estefan és a Turn a Beat Around. Nektek pedig egészségetekre a fánkot, érkezik majd a Bombon is és a Sex Appeal-em.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekve érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Megválasztotta a parlament az új alkotmánybírókat. Rendesen bírságolt a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken, juhásztüntetés volt Bukarestben. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Az országgyűlés mai ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról rendelkezik. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását már korábban elfogadta a parlament, most ennek részleteiről szavaztak a képviselők. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Ejtman Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyatkozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás. Akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Juhásztüntetés bénította meg a közlekedést Bukarestben. A román főváros központjában juh és kecsketartók demonstráltak az élőállatok uniós exporttilalma ellen, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kis kérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli tüntetésen. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont, a hatóság könnygázt vetett be. szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Remélem, hogy mindenhol van már fánk, mert hogy az előző óra végén úgy köszöntem el, hogy írt nekem Tibor egy üzenetet, hogy a főnöknek szeretne egy dalt kérni, mert hogy olyan sok fánkkal lepte meg a dolgozókat, hogy az csak na, úgyhogy ilyen főnököt mindenkinek, ez pedig egy jel természetesen minden főnöknek, hogy jöhet a fánk. Na meg itt a Best FM-en, egy óra után a Counting Crows.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

Best FM a legjobb zenék. A Cardigans és Tom Jones Burning Down the House dala után meghoztam a nap kérdését. Jövő héten osztálytalálkozóra megyek, méghozzá érettségi találkozóra. Azt most ne taglaljuk, hogy hányadik, mondjuk úgy, hogy már nem egy évtizedről van szó, hanem többről. A lényeg viszont az, hogy én nagyon izgatottan várom általában ezeket az osztálytalálkozókat. Nekünk azért középiskolában egészen jó kis osztályközösségünk volt, és egy-egy emberrel még a mai napig tartom azért a kapcsolatot, de őszintén kíváncsi vagyok minden. Kire, és attól most szintén tekintsünk el, hogy hallgatják-e a rádiót, vagy nem, most senkinek nem puncsolni akarok, hanem egyszerűen tényleg izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy kivel mi történt, 10 éve nem találkoztunk a legtöbb osztálytársammal, szóval én tényleg őszintén elmegyek, és ott leszek, és kíváncsi vagyok a többiekre, na de kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Ha elmennek, miért? Ha nem mennek, miért? Erre vagyok ma délután kíváncsi, szóval jöhetnek az osztálytalálkozós történetek akár. Miért volt jó, amikor elmentünk, miért nem volt jó, amikor esetleg elmentünk, vagy tényleg miért választja valaki azt, őszintén érdekel, hogyha nem megy el egy-egy ilyen osztálytalálkozóra. Jöhetnek a tapasztalatok, a vélemények a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, várom a válaszokat. Cserébe hozom a Kossin dalát 2000-ből, jobban mondva 2001-ből, mert amikor 2000-ben kiadták, még senki nem hallgatta. 2001-ben viszont egy világ hallgatta. Kecs a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, nézzünk egy pillanatra rá, hogy képben legyünk, ki merre jár, ki milyen utakon figyeljen. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt szalagkorlátot javítanak, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható. Közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, az a 39-es jelű Bagi csomópontnál térjen le a 3-as főútra, és arra talán tud kerülni. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé baleset történt. A 31-es kilométernél szintén csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. A 21-es főúton Pásztó térségében pedig lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Őrült éjjel ezt énekelte nekünk Vastag Csaba. A folytatásban friss hírek jönnek, mert mindjárt délután 2 óra lesz. Utána pedig érkezik majd a Rasmus és az In the Shadows. És nem jön majd a Bieber-sz is, itt lesz a Dübörög a ház.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, agyon a trépossász fel, szíveden óra lesz a láz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ide érkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Ma van a Linfoma világnapja. Átadták a Diák Oszkár díjakat Torontóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Ma van a Linfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8. Azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a millió lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oszkár díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oszkárokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra múlt 5 perccel, és felelevenítjük a 2000-es évek nagy bulijait, legalábbis most így az óra elején mindenképpen. Én 2003-4 környékén voltam egyszer egy Rasmus koncerten, annyit tudtunk csak, hogy egy finn előadó jön. Én a Himre számítottam, de a Rasmus jött, viszont egyáltalán nem csalódtam. Szóltólik az Indie Shadows.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Lesztefem a legjobb zenék. Ma az osztálytalálkozókról tettem fel kérdést, ki jár, ki nem jár, ha valaki jár, miért jár, ha valaki nem jár, miért nem. Kriszti azt írja, azért megyek, mert kíváncsi vagyok, hogy a menő srác, akiért minden lány oda volt, most mit csinál, remélem legalább egy kicsit rosszabbul néz ki nálam. Péter írt, én azért nem megyek, mert Facebookon úgyis látom, kifogyott lelki, hízott meg, kivált el, és kinek lett három gyereke, minek még személyesen is. 4 évig se voltam nagyon rájuk kíváncsiak, most sem vagyok az. Nagyon köszönöm az őszinteséget. Írt Gábor, minden osztálytalálkozóra elmegyek, nem a nosztalgia miatt, hanem hogy bizonyítsam, még mindig én vagyok a legjobb fej. Hát ez is egy megközelítés. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámon jöhetnek még az üzenetek. Mellé pedig jön egy isteni és jó hangulatú sláger Kim Mazzeltől. Tudják, ez az a dal, ami a Leonardo DiCaprio féle Rómeó és Júliának az egyik betétdala. Feldobja a délutánt Kim Mazzel, jön a Young Hearts Run Free a West FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél a jobbágyi felé vezető oldalon. Itt csak a belső sáv járható. A 61-es főúton pedig Tamásinál balesetezett két autó a 61-es kilométernél. Fél pályán halad csak a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik vele. Írt MSE is, hogy a Krisztina körúton a Csaba utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell, ott a pénzmúzeumnál, úgyhogy ott van némi fennakadás a fővárosban, illetve baleset történt a 8. kerületben is, a Baross utcában, a Kálvária térnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Ma van a limfóma világnapja. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
2: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja a szoljon.hu. A Gulyáslighez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak fel ételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyás Liget programjaira érkezőket várták ötféle fogással, töklecsót, hamis lecsót, pörkölt féléket és gulyáslevest is készítettek. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegen honos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
4: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tisza Liget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótlás korú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
5: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunai vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentő csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gallyazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságához szükséges gallyazást végzik el a szakemberek. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
2: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a szolnoki stúdióban Fodor Attila. Kedves kedd délutánt és boldog névnapot az Enikőknek. Ezen a napon született Agatha Christie író, az Arany csapat tagja Albert Florian, és most van a születésnapja Kásás Zoltán vízilabdázónak is. A Planet Funk-kal indítjuk a zenei összeállítást. Chase the Sun.
1: 102.4 West FM.

Maradnak a kellemes hőmérsékletek így szeptember közepén is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Csak kevés helyen lehet majd felhő az égen, csapadék sem várható majd. Megélénkül a déli délnyugati szél, holnap napközben 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön érkezik egy hideg front északnyugat felől, kezdetben viszont még derült idő várható, délután alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok. Főleg a Dunántúlon lesz majd erős az északnyugatira forduló szél, csütörtökön is még 27 fokot mérhetünk. Pénteken gyakran zavarják meg majd felhők a napsütés, szorványosan kialakulnak majd esők, záporok, helyenként akár kisebb zivatar is. A délnyugati szél fog ismételten megélénkülni, pénteken 24 fok lehet a csúcs. A hétvégén is várható még eső, de újra 25-27 fok feletti maximumokat mérhetünk majd. Ezúttal Fatboy Slim és a Press You a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok. Holnap reggel 6.30-tól itt a Kossuth téren bringás reggeli, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban, többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 12:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órát. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tiszaparton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Most Sergio Mendezzel folytatjuk a programajánlók után és a Black Eyed Peas-szel. Más que nada!

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után Csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűjő összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 442-esen Rákóczi újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Angliából következik ezúttal Jack Reddix, a No Matter-el a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Ma van a limfóma világnapja. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szépirodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
2: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak felételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták ötféle fogással, töklecsót, hamis lecsót, pörkölt féléket és gulyáslevest is készítettek. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegen honos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
4: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
2: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott között is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
5: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunai vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az ember.
2: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gallyazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságához szükséges gallyazást végzik el a szakemberek. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
2: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 16 év eltéréssel újra a slágerlistákon 1990-ben, ráadásul angol listavezető, a Steve Miller Band dala a The Joker, ami egy Farmer reklámban szerepelt. Ugyancsak Angliában 20 éve a Skiza Sisters volt az első az I Don't Feel Like Dancing-nel, de most Ed Sheeran jön a Bad Habits-el.
0: 102.4 West FM.

Mérsékletek így szeptember közepén is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Csak kevés helyen lehet majd felhő az égen, csapadék sem várható majd. Megélénkül a déli délnyugati szél, holnap napközben 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön érkezik egy hideg front északnyugat felől, kezdetben viszont még derült idő várható, délután alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok. Főleg a Dunántúlon lesz majd erős az északnyugatira forduló szél, csütörtökön is még 27 fokot mérhetünk. Pénteken gyakran zavarják meg majd felhők a napsütés, szorványosan kialakulnak majd esők, záporok, helyenként akár kisebb zivatar is. A délnyugati szél fog ismételten megélénkülni, pénteken 24 fok lehet a csúcs. A hétvégén is várható még eső, de újra 25-27 fok feletti maximumokat mérhetünk majd. Kelly Rowlanddel és Beyoncéval ez a Destiny's Child dala már a Say My Name.

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok holnap reggel 6.30-tól itt a Kossuth téren Bringás reggeli, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban, többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 12:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órát. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutatók, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tiszaparton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A Jetlag dala jön a folytatásban, így kedd délután égen át a 102.4 Best FM-en.

0: túl az égen
1: át. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűjő összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. A kedves keddet Arás folytatja a Boroboróval, a 102.4 Best FM-en. Jó utat!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye. Ma van a limfóma világnapja. Rákkolóniát találtak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors, néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő, hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
4: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül tudnillik. Nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban. Ezt mutatják a felmérések is. Én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
3: Rászorulókat és időseket segített étellel két szolnoki civil szervezet, írja szoljon.hu. A Gulyásligethez kapcsolódó pénteki jótékonysági főzésen 120 ember számára ajánlottak felételt, a megmaradt adagokat pedig más rászorulókhoz és idősekhez juttatták el. A Márai Sándor Polgári Kör és az Együtt a Hátrányos Helyzetben Élőkért Egyesület másnap is folytatta a főzést. Szombaton már a Gulyásliget programjaira érkezőket várták ötféle fogással, töklecsót, hamis lecsót, pörkölt féléket és gulyáslevest is készítettek. Különleges ráktelepre bukkant egy martfűi búvár a Tisza medrében, tudta meg a szoljon.hu. Merülés közben egy sekély mélyedés peremén sorakozó üregekre figyelt fel, amelyekből több rák is előbújt. A kolóniáról videófelvételt készített, amely alapján valószínűleg kecskerákok élnek a folyó ezen részén. A kecskerák Magyarországon őshonos és védett faj, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. A felfedezés azért is figyelemre méltó, mert a hazai vizekben több idegen honos rákfaj terjed, amelyek az őshonos állományokra is veszélyt jelenthetnek. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
5: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
3: Közbeszerzésen választják ki a Szolnoki Vízilabda Akadémia tervezőjét, számolt be a szoljon.hu. A Magyar Vízilabda Szövetség a Tiszaliget egykori kempingjének területén hozná létre a komplexumot. A 4000 négyzetméteres épületben 100 férőhelyes szálloda, étterem és egészségügyi központ is helyet kapna. Az akadémia elsősorban az utánpótláskorú sportolók fejlesztését szolgálná, de a felnőtt válogatott előtt is használhatná. A helyszín miatt vita alakult ki. Egy helyi civil szervezet a zöld terület beépítését és a növekvő forgalmat kifogásolja. A Vízilabda Szövetség szerint a környezeti terhelés csekély lenne, a kivágott fák helyett újakat ültetnének. Szakképzési workshopot rendeznek szeptember 17-én csütörtökön a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szakmai fórumon többek között arról lesz szó, hogyan lehet fejleszteni a szakképzésben alkalmazott oktatási módszereket. Külön foglalkoznak a sajátos nevelési igényű fiatalok pályaválasztásával és szakképzésével, valamint a terület előtt álló változásokkal. A rendezvény ingyenes lesz. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
6: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, hunai vagy az árnyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az ember.
3: Új étkezési rendszert vezettek be a szolnoki Szegő Gábor általános iskolában, írja a szoljon.hu. A diákok két főételből választhatnak, és maguk szedhetik ki a kívánt mennyiséget, akár mindkét fogásból. A kínálatot többféle salátával és gyümölccsel egészítették ki, a kisebb gyerekeknek pedig pedagógusok és konyhai dolgozók segítenek. Az első tapasztalatok szerint az önkiszolgáló rendszerrel jelentősen csökkent az ételmaradék mennyisége. Amennyiben a módszer beválik, később más szolnoki intézményekben is bevezethetik. Halaszthatatlan gallyazást végeznek Martfűn a Szolnoki út körforgalom felé vezető szakaszán. A szoljon.hu szerint a munkára azért van szükség, mert a faágak nagy részt eltakarják az egyik közlekedési jelzőtáblát, ami veszélyeztetheti a biztonságos közlekedést. A növényzet visszavágásával a tábla teljes felületét ismét láthatóvá teszik. A beavatkozást közlekedésbiztonsági okból nem halasztják a növényzet gondozására egyébként alkalmasabb időszakra. Kizárólag a tábla láthatóságához szükséges gallyazást végzik el a szakemberek. Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
7: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
3: Most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütésre számíthatunk térségünkben, az időnként felbukkanó gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen futózápor. Szerdán is változóan napos felhős időnk lesz. A nappali maximumok 25-27 fok körül alakulnak, éjjel pedig 11-13 fokig csökken a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: És a stúdióban Fodor Attila. Ezen a napon született még 1946-ban Oliver Stone filmrendező és Tommy Lee Jones színész is. És ma van a születésnapja Maggie Reilly-nek, a skót énekesnő Mike Oldfield dalaiban is feltűnt. Aki viszont most feltűnik, az Madonna, illetve az ő egyik sikere. Like a Prayer.
1: 102.4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a-

Maradnak a kellemes hőmérsékletek így szeptember közepén is. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen lehet majd felhő az égen, csapadék sem várható majd. Megélénkül a déli délnyugati szél, holnap napközben 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön érkezik egy hidegfront északnyugat felől, kezdetben viszont még derült idő várható, délután alakulhatnak ki majd záporok, zivatarok. Főleg a Dunántúlon lesz majd erős az északnyugatira forduló szél, csütörtökön is még 27 fokot mérhetünk. Pénteken gyakran zavar

102.4 Best FM, a legjobb zenék és programajánlatok holnap reggel 6.30-tól itt a Kossuth téren Bringás reggeli, ahol a bringásokat gőzölgő kávéval, finom reggeli falatokkal és frissítőkkel és jó hangulattal várják. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban, többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 12:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 17:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órát. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán szeptember 26-ára rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutatók, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Köszi, hogy együtt töltjük ezt a keddet is, Karamell dala jön cserébe a Zenitentúrról.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ecsek falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápió szelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millér telep után csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szentmiklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűjő összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 4-42-esen Rákóczi-Újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. A kedd délutáni folytatásban Night Shift 6-tól, előtte viszont még Néo és a Sexy Love, itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, köszi a figyelmet, holnap jövök újra 3 után.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drágulnak a dohánytermékek a jövedék kiadó emelése miatt. NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár vélelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Funky, mostantól 2 órán át, 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel. Hangyával a lemezjátszók mögött indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

Még egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 06-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtegyek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 06-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel, info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszik-e be, lájkolva, szívecskézve.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Hétől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az öt új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60-féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható, délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mikor ment a San Francisco...
4: Magyar hangja
3: Turner György. Igen, San Francisco utcáin.
4: Az egyébként nálunk nagyot ment.
3: Nagyot ment.
4: Igen? Csak akkor még fiatalok voltunk, annyira nem.
3: Mondjuk akkor hát nem, mint a Dallas, de...
4: Igen. De akkor volt ez a... San Francisco Petrocelli...
3: Mindenki ilyen zenék hallatán a San Francisco utcáira asszociál, úgyhogy biztos, hogy...
4: Ugye, a hullámvasutakat megszégyenítő közutakkal, ugye ott a hegyoldalban... Látod az autót? Nem látod.
3: Jaj.
4: Nem? Az igen. Minden San Francisco-i krimiben legalább egy
3: itt
4: ilyen
3: a
4: van.
3: A környéken is van olyan, itt a hegyalja.
4: Picit kisebbek azok, ilyen olyan bukkanószerűek.
3: Meg úgy lefele, bele az aszfaltba.
4: Na, neki mi ez?
3: Ez kérlek szépen, ez a Black Box-nak egy ilyen anniversary kiadványa. Touch Me, nem is tudom, talán a 30. évfordulóra egy ilyen Motown-os remixek.
4: Erről ennyit, hogy a pénteken ugye ezen matekoztunk, hogy hát, hogy akkor magyarul kéne. Tehát az előző mondat.
3: Jó, de
4: a
3: most Motános, hogy...
4: Hát, ha egyszer... Black...
3: hát ha egyszer Black Box-nak hívják a zenekar, Motános
4: a remix-e, az anniversary.
3: Az a remez kiadó, és ugye az egy stílus teremtett. Hát igen.
4: Meg még az anniversary. Jó,
3: okay. Szóval a fekete doboz a...
4: Én forduló. Jó van akkor, na. DJ Ant.
3: Mi is forduljunk már előre.
0: A legjobb zenék

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mi van a Lizóban? Mert ugye itt volt ott 24 környékén, talán márciusban volt valami, hogy bejelentett, hogy befejezi, aztán akkor 3 nap múlva meggondolta magát, és akkor ugye meg fél évre rá meg kijött a bal.
3: Igen, most eltűnt, mint a aranyóra a ködben, de egyébként 23-ban valami a táncosaival volt valami affér.
2: 24. Jó. Igen. Azért mondom, hogy gyanús, hogy ő már lehet, hogy április környékén már sejtett valamit, és ilyen előre menekülve akarta befejezni a karrierjét.
3: Ő ilyen üstökösként robbant be, ugye főleg ugye a Purple Disco Machine a It's About Damn Time.
2: Igen.
3: Val ugye Grammy-t is kapott a remixér a Purple Disco. De történt valami testszégyenítés, vagy testsúly szégyenítés.
2: Igen, ez a body shaming. Ami hát azért, lássuk be, ugye van az a mondás,
3: hát az
2: ugye,
3: ő amikor esetében, igen.
2: A bagoly meg a veréb ugye fejméretről vitatkoznak, tehát hogy a Lizzónál is ugye hát egy, hogy is mondja, egy nagyobb felületen szép, ugye ezt így szokták mondani, hogy a Lizzo, hát, és hogy...
3: Hát igen, de a táncosok között én láttam, tehát hogy ugye a hasonló karakter.
2: Ja, én azt nem tudom, igen. De mindenet akkor se, tehát hogy na, hát hogy pont igen. Ez érdekes.
3: Hát nem tudom, visszafelé is működik ez, tehát azt is lehet mondani, hogy te gebe, értetetlen.
2: Nem, de azt hiszem pont ugyanaz volt, tehát hogy pont, tehát a... Más szemében a szálkát, klasszikus esete. Ugye.
3: Hát aztán volt itt minden valaki, a vallási szempontból is volt ilyen szégyenítés, volt minden.
2: Igen, szóval és akkor a szemeg azt mondta, hogy az igen. Egész bullshit, meg csak hogy...
3: Igen, de el is tűnt most, úgy néz ki. Meg hát ugye, amit mondtál, említettél, én erről nem tudtam, hogy be akarta fejezni.
2: Meg befejezte, meg volt, hogy letörölte már az összes social media platformot, aztán megint vissza az egész.
3: Én sajnálom, mert egyébként ugyanúgy, mint úgy vagyok vele, mint a Bruno Mars, hogy kicsit így felpesdítette ezt a stílust.
2: Abszolút.
3: Így a funkos klasszik diszkó vonalat.

0: mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hú, ettől Efi nagyon ki volt.
2: Mitől?
1: Hát, hogy a Dua Lipa végül férhez ment valaki máshoz, mint ő.
2: Miért? Ez ilyen plátói nála?
1: Abszolút.
2: Nem már.
1: Efinek a Dua Lipa az óriás nagy crush-a.
2: Igen.
1: Persze.
2: Ezt nem tudtam.
1: Ma, hát akkor kedves hallgatókat, beavatjuk itt mindenkinek az érzelmi esélyt.
2: Jaj, nem szép dolog ilyeneket kibeszélni.
1: De nem, hát ezt adásban is megbeszéljük az Efibe. A Slim Fit meg meg óriás Ariana Grande rajongók.
2: Igen.
1: Meg teljesen. Tehát, hogy Ariana Grande jönne, hogy akkor Slim Fit, will you marry me? Már abban a pillanatban.
2: Én a feleségemért rajongok.
1: Persze, mert hát hallgatja az adást. Én ugyanígy vagyok ezzel. Meg mert gyáva vagyok.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Úgy lehet, most nagyon pontosan kell fogalmazni, tehát még mielőtt Blik címlap lennénk, tehát hogy mindenki a saját feleségén rajong, tehát, hogy mennek.
2: De miért?
1: Nem, mert mondtad, hogy én a saját feleségemre, és mondom, én is, de nem a tiédért, én is a saját.
2: Ja, jó, csak értem, igen.
1: Tisztázzuk a dolgokat.
2: Ja, az a drágám, Géza vagyok én is, imádlak én is.
1: Igen. Na, hangya, köszönjük közben, hogy az óra végére értünk, úgyhogy megint egy kitűnő funky 60 percnek a végénél vagyunk. Jövőket.
2: Igen, nagy kedvencemmel zárunk, Nile Rodgers.
1: Miket nem mondasz. Na, várunk vissza egyet, Uva. Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját, római kori pénzekre bukkantak a drávánál, holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedékkiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 évvégéig, tehát összesen 20.000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedékkiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugdíjadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugdíjadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20.000 vállalkozás használta a nyugdíjadatszolgáltatási lehetőséget. 424.000 nyugdíjadatát rögzítették, és ezekben a nyugdíjakban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Római kori pénzeket találtak a drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A 3. századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Világom a Black Eyed Peasből számtalan más alapítvány mellett egy STEAM elnevezésű oktatási program támogatója és szószólója, aminek egyik fő célkitűzése, hogy minél több mérnököt képezzenek a jövő generáció tagjaiból. Úgyhogy a mai napot egy picit talán ő is a magáinak érzi, mert ma van szeptember 15-én a Mérnökök Világnapja.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-én egészen pontosan, a Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok, az eredeti vokalistákkal, Sissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden, és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is, 100% Pure Love, ez jön már is itt a Best 10.

Best of FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Philly Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling-

Best of a legjobb zenék, nem ők találták ki ezt a kifejezést, de ők tették annyira népszerűvé és elterjedté, hogy még az oxfordi értelmezők kézi szótárba is bekerült. Jön a Bottle és a Destiny's Child.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetőleg nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a Diák Oscarokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tavaly befejeződött világkörüli turnéja óta nem is nagyon lehetett látni Justin Timberlake-et színpadon. Csütörtökön, szeptember 10-én végre megtört a jég. Jay-Z vendége volt Párizsban, és egy eléggé ritkán előadott dalt, a Holy Grail-t nyomták el együtt a színpadon. Nálunk most a Cry Me a River-rel indítja a következő órát itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Keith D. Davis most azzal próbál védekezni, hogy hát egy korábbi interjúban ő csak azért mondta, hogy ő szervezte meg a Tupac Shakur elleni gyilkosságot, hogy keményebb arcnak tűnjön az alvilágban, de ebből semmi nem igaz. Késő bánat, mert hogy az esküdtség viszont pont leginkább ezen vallomás alapján ítélte őt bűnösnek, és hogy pontosan hány év néz ki neki a rács mögött, az majd október 13-án derül ki, de minimum 40-re lehet számítani. Jön Tupac a California.

ezt a legjobb zenék, hogy a mínusz egy Celsius fok az ára annak, hogy ez a ma reggeli délelőtti köd ne ismétlődjön meg, akkor részemről áll az alkú. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a mai 27 fok helyett csak 26 fok lesz a holnapi maximum, de cserébe a ma reggel tapasztalt ködre már nem kell számítani, sőt, se csapadék, se front, se szél nem lesz sehol országszerte a holnapi nap folyamán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, a héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És hogy mi minden választja el az ausztrál Vanessa Cartont az olasz Black Machine-től? Hát egy óceán az minimum, és nem csak földrajzilag, hanem itt nálunk a Besten is, mert hogy kettejük között majd Zséda érkezik az óceánnal, de a How Is It megelőzően már is a Thousand Miles nyitja az előttünk álló 60 percet itt a Best FM-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Best FM a legjobb zenék, hogyha ezt a most érkező dalt egy kisgyermekes szülő írta volna arról, hogy hányszor kell elmondani, hogy pakolj el magad után, ne hagyd szét a dolgaidat, akkor nem two times, hanem legalább 100 times lenne a címe. Ellie érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha azt mondom, hogy a most érkező Eve nem csak rapperként, de színészként is tevékenykedik, talán sokaknak beugrik halványan róla az emlék a Triple X című akciófilm egyik jelenetéből, pedig azért annál ő komolyabban is tolta. Olyannyira, hogy 2003-ban ezen a napon indult el a saját napi vígjáték sorozata a UPN csatornán Amerikában, Eve.

Best FM, a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day, a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan mindegyik koncertjükre még azért pár jegyet lehet kapni, de gyakorlatban azért kijelenthetjük, hogy 10 teltházas bulit fog nyomni Düsseldorfban 2 hét alatt a Backstreet Boys. Pontosan 10 nap múlva, szeptember 25-én kezdődik a nagy menet, nálunk pedig a Get Down-nal érkeznek majd a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

még megismer. Best of a legjobb zenék. Már párszor én is elmondtam ezt a történetet, hogy egy internetes, hát nem is tudom, trollkodásból született meg ez a dal, mert hogy valamiért elkezdett terjedni az a hír, hogy Brand és Monika rosszban vannak. Nők pedig egyfajta válaszként csinálták meg ezt a duettet, és még ez sem volt elég. Sőt, még az sem volt elég, hogy 1998-ban ezen a napon együtt léptek fel az MTV Video Music Awards diátadó gálán ezzel a dallal. Még utána is ki kellett adni egy közleményt, hogy a lányok jóban vannak, közös öltözőjük volt, és együtt készültek az előadásra. The Boy Is Mine, ezen itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék, zárom a keddet, zárom a Night Shiftet. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerekkel indulunk, mixben, 6-8-ig természetesen, hogy az lenni szokott hétfőtől vasárnapig itt a Besten. Szóval pop és rádiós lágerek DJ Effendivel meg velem, most meg Junior Jackkel a búcsúm. Jön az eszembe, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.